Jeng santen ugi menika kagem ambia awur-awur. Geng dalu mageng dalu ugi. Kaya terus nggih. Kagem ambia awur-awur rezeki berkabar okawe.